0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenélünk.
2: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
3: ¿Por qué?
2: Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
2: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante. Para adelante.

0: az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ez a Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Money.
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
0: Ez a...

0: Super DJ Radio.
1: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuperdjradio.hu.
1: You re-enter now the world of trance. Be aware that these sounds can reincarnate your body and soul. So let your mind flow.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Hungarian. Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Back to the old school.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
2: Hi, this is Shakira.
3: Lego.
4: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
5: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
6: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ
1: Radio. Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: It is 90s Music Radio.

0: Ice and Sea, and I'm
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Jazzjátszóknál Dr. Tom. Kezdődhet a rendelés?
1: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
2: I have a very special place that I want to take you.
3: Szép és kellemes kórestét kívánok mindenkinek, innen a www.superdjradio.hu beengedik Doki, ciao!
2: You can experience.
3: Ismét engem ért a megtiszteltetés, hogy két órán keresztül nektek zenélhetek. És arra gondoltam, hogy játszunk olyan zenéket szigorúan csak Bakelitről, amik 140 BPM fölött vannak. Tehát belőjük ezt a 140 fölöttit, és csapjunk bele egy két órán keresztülibe. Van egy Viber szám 0-70-45-95-995, ide jöttek az üzenetek, természetesen amik beolvasásra kerülnek. És ahol lehet hallani és elérni minket, az a www.superdjradio.hu. És akkor nyújjunk bele a fekete korongokba és tényleg feketékbe. 1994-ben indulunk, amikor jött egy Sensory Turbo B-vel, óriás rappeléssel, ami szinte addig van egy-két mondat különben. A dola címe Point of No Return, egy ponton ne indulj el visszafele, mert semmi értelme. Tudni kell mindig, hogy hol van a határ, ugye? Point of No Return, Sensory, tehát és Turbo B, na sziasztok!

Az Instagram izé, ízé hülye. Szintén 94. Itt a Match Control. És Don't You Feel My Pain. Na nézzük, a Weber ki volt az első is, a Stibod. Gyönyörű szép este felét kívánunk neked, de a Dance Doki Erdélyből, Erdő Szentgyögyből. Az is a család már várt téged. Na ná, hogy vártunk. Örülünk neked, hogy újra hallhatunk. A csodás estét kívánok mindenkinek. Nagy örülés. Utat a családom mindig. Köszönjük szépen. Hello, szívecske. Hello is a család. Hello, Erdély.

Hídes Navács kancsel után. Úristen, hogy sercegünk, de akkor is imádom. Most jöttem rá külső borítókat, ilyen bugyikat. Úgy fognak, mint az őrület. Az öreg dupla V és a Because I'm Loving You, figyelj!

köszönünk Simon, szia Simikém! Mit ír, hogy számoltad, hányszor mondja a nevedet az intro? Legközelebb számolom, jó ad itt a Bakelit király. Ja, szia Doki! Oh, loving you! Donyókám, Isten éltessen, ugyebár nem mindig volt a születésnapod, a 17. talán, mert még nem nagy nagykorú, az biztos. De különben megmondom, hogy szintén nem hallgattam még, és hogy nem számoltam még jobban oda. Because I'm loving you, nézzük! Oldal Euromix, Electro Dub Mix és Frankfurt Mix, végül pedig a 70-es mix, az rohadt jó, különben majd egyszer lejátszom. És a Dub Mix és a Club Mix. Loving you, because I'm loving you.

és ha már 140 BPM-nél fölött vagyunk. Ismét egy 94-es kiadás következik, egy piros színű lemez, tók legalábbis. A korong maga fekete. És kérlek szépen, ritka felvétel. Mert itt a felvétel maga nem olyan ritka. Viszont az, hogy én a B oldalról játszom, és nem Simonnak hívnak, ez nálam ritka. Figyelj, figyelj, Simikém! Igen, hiszen az extended verzió az oldalról át a könyökömön jön ki. Viszont a B oldal nálam akkor is mindent vitt, amikor még Pilisőrös Áronzáson játszottam. Csak ezt a verziót játszottam. Erotik és a Hot Sex Max Mixben a Max Don't Have Sex With Your Ex. Igen, még egyszer mondom, B oldal 1.

Voyager X. Megfordítom a lemeztogot. Egy síró hölgyemény van rajta, egy mosolygó hölgyemény, és középen pedig Max maga. Mosolyogva persze.

Nézzük a következő. Nézzük a következő korongot. Korong fekete külső. Elől is, hátul is. Sárga felirat. Annyit ír nekünk, hogy Michael G. Gibbs. És a dal címe Back to Heaven.

Tehát az öreg Gibbs és a Back to Heaven. És Mutyár Lajos is itt van, szép kellemes estét, doktor úr! Majd még hagyd szóljon, hagyd szóljon! Szia, Lajcsi!

Maradja! Na jó, van, maradok, na. Ha maradja már, maradja már. Itt maradja! Rendesen! Tartsd meg tök egyszerű, right now!

0-70-45-95-95. Kémetet és itt a Hello Tomi Doki. Akkor induljon a BPM pacsi puszám mindenkinek. Sziasztok, I love you. Szia, Tika, megtisztel, hogy itt vagy. Maradj!

megnézzük a másik oldalt. Annyit ír a lemez sztokja, hogy Antares. Most Antares-től mindig a Ride on Mizio Ride-ot játszunk. Nem is értem, hogy miért, ahol küldünk nekünk egy meteoritot. Nehogy küldünk. Kinek kell egy rohadt meteoritát? Senkinek. Viszont ez a lemez nem azt mondja nekünk. Annyit ír Antares. So let me be your friend.

Sheets with Viber, lovász kalcsos, itt van a Maximális Sheetsetem, doktor úr. Szép szabad estét és jó adást kívánok. Hadd szóljanak a jó muzsikák, olyan doktor úr módon. Leülj a tiszteletem. Let me be your fantasy. Két órán keresztül olyan 140 BPM fölötti lemezbemutató, talán így is lehet mondani. I remember when love used to be.

0: Napilászunk tovább ismét 94-et írunk. Ja, hallod? 22 éve. Hülye, 24. De nem tudsz számolni, Doki? Persze, hogy nem.
1: Honnan tudnék magad, ha számolni, te bolond gyerek, te? Let the dream come true.
0: Az önnek svájci manus, ugye? Oldal egyről. Vásd valóra az álmaidra.

0: És mit figyelj? Kivételesen egy piros színű bakalit korong. Akarom mondani vinyl korong, mert mindenki belekött mostanában. Itt a kef rohadtul értene mindenki hozzá. Majdnem G betűvel mondtam, hogy G-I. Igen. Re értene hozzá mindenki, na mindegy. Csajok és srácok, hogy Stanley Forte itt a www.superdigiradio.hu-n. A dal címe Make Me Believe the Magic. A Queen után szabadon, figyelj!
1: You make me believe in magic. There's the magic of things you do.
0: Jó, Simonnak felhívom a figyelmét erre a korongra is. B oldal 1.
1: Baby, I'm falling in love.
0: Ez olyan Simonos.

bizonyos Zsulcs is eladoki. Hajdúnánás felé. Vérerek. Te megveresd nekem. Küldött egy képet is. Hát imádás akkor. Zsulcikám, imádás még egyszer. Látom a kocsit. Jól néz ki.

Közbenként felkészül a másik oldal. Annyi van ráírva, hogy Onda Del Future-ról, és a dal címe Terra. Egy olyan érdekesség, ami 93-as felvétel, és mégis azt lehet rá mondani, hogy olyan egyedi hangzása volt gyerekeknek a nótának, ami érkezik, hogy bőven, hangsúlyozom, bőven felülmúlt a zené hangzása. A 93-as, 94-es, sőt azt mondom, hogy 2000-ig igazán egyedi volt. Ő szerintem nem fog recsegni, hiszen szinte majdnem azt lehet mondani, hogy szinte

idén nem sercek. Na jó, egy picit. Mondom még egyszer, olyan hangzás volt, hogy megőrülsz, figyelj! Terra, terra, terra, terra, terra. Mondod el Fülcsűről, és tehát is a Terra Extended verzió van a oldal egyről.

hagyja, úristen, hogy szól Jézusom. Brutál nyomtatás. Lito, megmondom őszintén, két Yamahán hallgatom. Két stúdió monitoron, hát nem szólnak rosszul. Hello Japan!

És itt van Geri is. Sziasztok Kalácsnak, üzenem, hogy ideje lenne meghúzni a munkát. Köszi, ha beolvasnátok, el viccelj már. Kedves Kalács, kicsit kapcsoljára, mert übergyeng, amit művelsz. Hát nem is hiszem el.

0: 7, 6, alte Kid, 19, schlafen gehen.
1: Was für eine Terra utána? Itt van Módo és az Anzai Polizei Extended verzióban, ezt is ritka játszok. Pedig ez is jó.

Kész az előadó, hát hadd davaj. Hol oh, még tavaly, meg tavaly előtt is, de hát ez most tavaly vagy, no. Hadd davaj volt. A pontos idő 1848-ra.

Közben egy kis promó. Kérlek szépen, a Super DJ Rádió Auto DJ kicsit át fog alakulni. Mármint a főoldali. Úgy tervezem, hogy durván még nem kis munka. Higgyétek el, tényleg nem kis munka. Úgy december elejétől teljesen megváltozik a Auto DJ zenei kínálata. Ugyanúgy lesz minden, minden is ráadásképpen. Talán egy picivel több újdonság. De szupi jó lesz, majd figyelj. Na nézzük a jobb oldalt. Az iszám 1996. Itt van a Squeezer. Ó, azok az édes csokok.

Napi Lászlónk itt van a bal oldal ismét. Egy olyan korong, aminek az elején az egy, kettő, három, négy darab lovacska van. Várjál! Nem csak három, csak az egyik oldalt áll. Jó, de rég játszottam.

0: megmondom őszintén, a zene azért tetszett, mert rohadtul hajolsz. Ellie Style és a James Brown is Dead-re. A szinti mindenképpen. Figyelj!
1: Manjána.
0: Atya úristen, atya úristen! James Brown is Dead! Vagy erre! Hello, szuper!

Közben nagy éneklődik, hogy mikor változhatjuk majd meg? A Supernek az applikáció, az is már úton van. Kérlek szépen arról az applikációról is tudod majd hallgatni a másik három csatornát is. Egy kis időt kérünk.

Mi volt Scooter és a Call Me Manana? Hát ez sem baszolt. Jóisten. Jó kis fáraó. Egymás után jönnek így. A BPM szinte ugyanaz 143. I show you secrets.

Hát tudtam, hogy nem bírjak is. Zsimi írja, hogy a Simike már játszotta a zenéket. Csak Táncos Doki nem hallgatta, értem én. Táncos Doki nem mindig ér rá, ugye tudod? There is a star, there is me one. Táncos Doki, de hülye. Ha hülye.

Ismét a baloldal következik 19 óra 10 perckor. Gyerekek, egy 1981-es lemez következik. Megpróbáltam arra vigyázni azért, hát nem egyszerű. De hülye vagyok, volt már vagy 20 éves a lemez, mikor hozzám került. Viszont azóta nagyon megőriztem a minőségét, hát úgy, ahogy. De azért megőriztem, valljuk be. 1981-et írunk tehát. Figyelj! Itt már Kalmond és a Soft Cell. És a Tainted Love.

de pillászunk tovább, irány a jobb oldal. A Digit International kiadásában ismét egy fekete korong. Az évszám 1995 lesz. Annyit elelek, hogy 12 Club Mix. És a dal címe Keep on Pushing.

0: ketten híres, vagy inkább hírhet, the Buzz Bumbers. És a Keep on Pushing. Úgy, de szinti viszi, figyelj.
1: Keep the bass in your face.
0: Mekkora duma, figyelj.
1: Keep the bass in your face.

Kezdeni érdeklődnek, hogy Doki, ezek a lemezek ideig hol voltak. Hát a tarsói van. És jön a kérdés, mekkora tarsói. Hát a tarsója, mit tudom én, olyan elférős helyen van.

És ha már 140 fölött vagyok, találtam, hogy olyan lemez gyerekek, amit valamiért nem is tudom. Nem tartom kizártnak, hogy én legutoljára olyan 2000-es évek legelején játszottam, de itt a rádió én még biztos soha életemben nem adtam le. Ő nem lesz más, mint Index featuring Caro. She says, you keep my heart.

Azért mondtam a 2000-es éveket az elejét, mert még akkor kaptam egy meghívást az Ambróciába. Csak ilyen 90-es évek közepén zenét játszak. Szerintem én azt ott játszottam legutoljára. Őt át még egyszer. Index featuring Caro, You Keep My Heart.

tisztára úgy érzem magam, mint egy... Régesége még a Petőfi Rádión csak fiataloknak, tudod. És minden jön a három zene csak magnósoknak.

És akkor készüljenek a magnósok. Lemeztokra az van írva, hogy 620 forint. Hát ez nem ma volt. Ez még DJ szervizes ár. Tehát a pultosai vások, az akai HX2-esek, akai HX3-asok készüljenek. Elétől indítom.

És hát megmondom őszintén, hogy hol tart a technika, gyerekek. Olyan keverőn van, ami 10 pontosra írja a BPM-et. Teljesen mást ír ki, mint amit én ráírtam olyan 22 éve. Jézus vagyok!

nézzük, mi van a tokra írva. Híres Angel Mix. DWA és a Robix közös kiadásában. Az üreg W. Talking with me.

Na pillanj csak a jobb oldalra is. Szintén a magnósoknak figyelj. Itt van a Frida, rég játszottuk. A dal címe Dance the Night Away. Ja, a magnósoknak, bocs, akkor nem mondtam semmit.

Schmidt Weibert, Becker Jobber, Schmidt von Anitin, hi, hi! Jöri Zoli közben majdzen a 90-es évekből The Free együttestől, ez így van. Számomra ő a legnagyobb különben, pedig annyi jó zene volt tőle, hogy hihetetlen. Na de amikor 90-es években kezdtünk megőrülni, hogy a bár nyitott a világ, és nem csak a Eurodance felé, hanem más világok felé, akkor figyelj, ilyen zene is jött.

there. Let U.S. start the party. Bass drum.

Itt Ultrasonic! És a híres Check Your Head!

Micsoda őrület volt. Atya úristen! Check your head!

mégis, ha már ilyen zene volt régen, amire megőrült a nép, meg mi meg főleg, ugye? Olaszországban is volt egy ilyen úriember. Figyelj!

hívjásat, és itt van még Make That Move-ra, hogy fújtuk a sípot, tolja, Doki. Micsoda emlék, tényleg. Az a rohadt síp, hogy nyomtuk. Azt a mindenit. Várjál, én meg voltam győződve róla, hogy én rohadt jól fújom a sípot, pedig közel sem biztos.

Vivo DJ Mole la teatro c'è originale radicale musicale. Aztán rájöttek, hogy létezik az, hogy ezt a gyors ütemet teljesen másképpen hozzák elő nekünk, mint például ő. Ő itt Intrance, és egy kis dalabot is vitt bele.

Dotti Dave, what are you till take on me? Ott írja közben, hogy

Kinek szépen volt egy olyan buli. Van így hajnal, tehát már ilyen ütemeknél tartottunk. Bejött egy banda gázálorcban. Világító stick rudolkkal a kezükben, és nyomták, mint az őrület. De vagy 30-an rohadt nagy volt. Nekik játszottunk, vagy hajnal, de hajnal hülye, reggel 6-ig legalább. És szerintem ők még tovább is vitték, nem tudom, érted, de... Úristen! Pedig még úgy kezdtük, hogy a, mit tudom én, DJ Bobo, Somebody Dance Whitney, stb. Tehát ilyen BPM-ekkel indítottunk. Aztán reggel 6-ig egy kicsit változott a kép. Ilyen előtte-utána kép azért simán belefért volna.

És még egy nóta a végére. Volt egy olyan dal, amit nagyon sokszor játszottunk így a vége felé már mindenképpen. Hangsúlyozom, hogy mindenképpen, tehát a vége felé volt a hangsúly. Nem a mindenképpenen.

That's pretty good word. New School Dennis az Across the Sky. Ú, gyerekek, ez nagyon imádás volt. Ez nagyon csípték a klubban, de atya úristen.

és nem elfedeni röpke 3 perc is hozzánk. Bazi! Jó magam, köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok. Velem legközelebb, ha minden igaz, szombaton Tali, itt a Soberen, még gőzöm sincs mivel. Kacsi közben írja, hogy ez igen, doktor úr. Emelem kalapom, ez fantasztikus volt, köszönjük szépen. Valami szép estét neked is, jó pihenés neked is, Laci, Lacikám hülyen. Lacikám imádás volt ezerrel, puszi. Hiszen Lajcsi itt ír, hogy hát szuper volt, doktor úr, további szép estét és jó pihenés. Köszönöm szépen, jó kis vacsi már vár rám. Szia Lacsi, sziasztok szuperek, Dali szombaton, ciao.

Hát szép jó estét kívánok minden Super DJ Rádió hallgatónak. Itt 2026. 10. hó 14-én este 8 órától. Szeretném Dokinak megköszönni ezt az elmúlt 2 órát. Gyönyörű Eurodance zenéket tartott nektek, főleg a rádiósoknak. Tehát üdvözlök mindenkit még egyszer a Deeper Sensation műsorba. Itt velem, Bazsival. Rengeteg elérhetőségünk van. www.superdjradio.hu. Van egy Viber számunk,

0670 45 95 995. És mint halljátok már, nem ismeretlen az első muzsika. Snap, Rhythm is a Dancer. Ígérem, hogy jövök még.

Hát gyerekek, ez volt a Snap! De viszont érkezik hozzátok egy jó muzsika! ETB 9 PM

Tehát van egy Viber számunk, Viber. Újra bemondom a számát, nem egyesek nem hallották. 0670 45 95 995. Ide lehet nekem bármilyen sóhajt, óhajt írni. És meg is köszönöm.

Most jöttem már a DJ Simon zenét akar kérni. Te majd kap egyet? Maradjatok itt velem és meghalljátok mi? Egyébként mindjárt következik a következő muzsika. Jön a következő zene. Day by Day. DJ Junior előadásában. Erről a Regina zenéről már rengeteget leúztak. De jól tették.

És akkor Viber! Szép estét, Bazi, hadd szóljon! Putyá Lajos is itt van velünk. Szia Lajos, üdvözöllek! Köszönöm szépen! És tényleg hadd szóljon! Gyere, szuper! Hadd szóljon!

Samai Bella és a Dracula, Armando Nico és PST remixe 2026-ból. Kicsit lassítunk, aztán gyorsítunk.

Itt van velünk Lovász Karcsi is, József. Szia! Üdvözöllek, Karesz. Hello, Barzi, szép estét és jó adást kívánok neked. Köszönöm, Karcsi, remélem nem dolgozol.

ezután a muzsika után egy vadonatúj muzsikát fogok nektek mutatni, egy jó zenét, ami most szombaton jelent meg DJ Junior feldolgozásában.

És jön egy vadonatúj muzsika! DJ Junior feldolgozásában most szombaton adták ki! Ezt még nem hallhattátok a Rádió 1-en.

Andrea Bocelli és Caruso DJ Junior remixében. Most szombat este volt a bemutatója. Rengeteg írtok a Viberen. Köszönöm.

itt van velünk az Isai család is. Bocsánat István. Itt vagyunk újra veled, csapassuk. Rengeteg szív. Csodászan szép estét kívánunk neked. Kedves Bozsi Erdélyből, Erdőszegyőből, az Isai, Isa család. Már vár téged. Örülünk neked, hogy itt vagy. Csodálatos. Kíván mindenki oda neked. Köszönöm szépen. Hadd szóljon. És hogy ne szólna? Johann Ancock. Embrace. 2026-ban. Jó kis trendzene.

0: is.
1: Lovászkarcs írja nekünk, hogy
2: de dolgozom minden hétköznap délután, este 21, 22, 23-ig.
1: Attól függ, menj a kamion jön. Tudod, fel ne borítsál semmit, mint tennap este. Na de muzsikáljunk!

Ahogy írja nekem József, Dokitól kicsit lassabb vagy. Igen, mindenféleképpen lassabb vagyok, és kezdő is. Ahogy Csicsa Léna is mondta, anyház, annyi spás.

most egy újabb muzsika! Bob Sinclair, Kiesa, I Can't Wait! És itt van velünk Beke Csaba! Szevasz Janikám, kellemes muzsikást! Megvan az esti program Puszi! A track címét még egyszer elkérhetem? Természetesen! Johan and Cock, Embrace! Egy extended verzió volt az előzőben.

Egyébként Deke Csabáról tudni kell. Debreceni jó barátom. Ő is muzsikákat szerkeszt. És egész jó mixei vannak. Fent a YouTube-on, hogyha valakit érdekel. Csitamixen meg lehet találni. Köszönöm, hogy hallgass Csabikán.

Hogyha már itt van Simon barátom, neki is szeretnék kedvezni egy kedves muzsikával. Schlafmed! Simply Grow! Egy Club Mix-ben!

Igen, Simikém, az eredeti előadó az. De Simply Grow. És Schlag Mad.

What is

És akkor ezután következik egy kis Afro House. Otis és Hall. Manator. Fraser Jones feldolgozásában.

Fateríze nekünk, maradok a konvertikusnál, a Viber. Szép estét kívánok neked, kedves SDL hallgatóknak, és egyben Dokinak is. Ezt biztos így akartad írni? Az elmúlt két óra Bakate, Fergetegate is kiváló volt, természetesen neked is szép estét kívánok, Bazsi, és jó adást, no meg sok hallgatót. Köszönöm, Fater! Jó szórakozást, és maradj itt velem!

lehetek ide írni a Viber számra? 0670 45 95 995. Várom kérdéseiteket.

Érkezik hozzátok egy új muzsika 2026-ból, Capalotti, Ben Hajdu, Yuan Ibazen remixében.

igaz, nem tud írni a Viberre, de itt van velem Kovács Lajos barátom is. Hello Lajos! Lovász Karcsinak meg kitartást!

szívesen Karcsi. És mindenki más, csak aki melóban van, kitartást. Egyszer úgyis vége van a munkaidőnek. Csak nem mindegy mikor.

0: És csak sikerült a barátomnak rálépni a Viber-re. Hello, Basi! Csak rájövök mit, hogy? Persze, Lajoskám. Kultúremberek vagyunk. És okosak is.
1: Toi, dont je me souviendrai.

És be sem mondtam a zene címét. Hirte Herz. Gimanya. Szádikán feldolgozás 2026-os remix. Ez egy gyönyörű progresszív zene.

És így 9 óra után szeretnék mindenkit üdvözölni 6 perccel. Ez itt a Super DJ Rádió Bazsival. A Deeper Sensation műsor. Itt a Super DJ Rádión. Köszönöm, hogy itt vagytok velem. Az írásban nem vagytok aktívak, de rengetegen hallgattok. És én ezt köszönöm nektek.

És itt van velünk Ladász Szabi is. Még munka van. Szép estét amúgy. Szia Szabi. Ha már itt vagy, elárulom neked. Életem első bakalit keverése lesz a következő.

Mind Warm! Ruben Katyerpán remix. Szerintem egész jól sikerült 2026-ból.

Gábor is azt írja, nagyon jók a muzsikák, Bazi. És jó ismerkedést a keverővel. Jó lesz ez. Köszönöm szépen. És jó szórakozást neked is itt a szuperen. Viber számunk 0670459995. Hogyha valakinek valami kérdése van, vagy szeretne valamit mondani, szívesen várom. De addig is hallgassuk ezt a jó kis Ruben Katyerpán muzsikát. Itt a szuperen. Gyere, szuper!

2026. És nálam minden muzsika szinte 2026-os. Próbálok emlékeket kelteni. Gyere, szuper!

és egy újabb kaszkó. Rust Runner, egy originál verzióban. A Mango Alley kiadásában. És még lesz belőle?

Gyere, szuper! Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mennyire tetszenek ezek a muzsikák.

Most következik egy Roger Martinez Nanda Hírbi remixében. És Lalásza bírja nekünk, hogy szerencsére már nem sokára végzem. Jó pihenést neked! De remélem tetszettek a zenék.

Ki segítséget kérnek? Gyuri vagy Győri? Itt van velünk Győri Zoltán. Én így mondom. Elég jó pörgőzzenék. Igen, Szabi. Vagy Zoltán. Mennek, és jó nyomod a zenéket is. Köszönöm szépen. Van még hiba benne, új keverőt kaptam, és most azt se tudom, hol áll a fejem. De már holnap tisztában lesz.

Győri Zoli írja nekem. Győri. Köszönöm szépen. Az új keverőbe is belejössz, mint kiskutya az ugatásba. Ez így van. Végül is Csicsolina is kezdte valahol.

és már készülődik egy kis London Grammar. Strong. Egy Echo Dub feldolgozásban. És ez szintén 2026-ból.

is szeretném üdvözölni a tesómat. Hello tesóm! Köszönöm, hogy itt vagy velem. És hallgatod a Super DJ Rádiót. London Grammar!

Isa István is írja nekem. Nagyon jó, kedves Bozsi. Nekünk nagyon megfelel. És újra egy Rahedli szívet kaptam. És egy kósó sört. Hadd szóljon, így van István. Köszönöm szépen. Oda neki hadd szóljon.

akkor is a Pistieknek. Lesz még egy különleges zene. Nem ezután, de utána valószínű, hogy igen, egy KLF. Egy olyan KLF, amit Londonon kívül még nem hallgattak.

nézzük a holnapi adást tervet. Egyelőre annyit látok, hogy holnap este 6 órától Gabó érkezik hozzátok ide a Super DJ Rádióra. Hallgassátok, valószínű, nagyon jó műsort fog csinálni nektek.

Hát ebbe szégyen lett volna beleszólalni. És következzen a következő muzsika. Timbaland lesz.

És utána következik a záró muzsikám. És a hipistéknek, ahogy ígértem, egy kijelef. A Time is Love. 2026-os feldolgozásban. És szeretném megköszönni mindenkinek, aki itt volt ma. Ria! Muchacho!

Majd meglátjuk. És figyeljetek! Most jön a legjobb rész. Egy. Kettő. Három.

Köszönöm mindenkinek, aki itt volt ma este még egyszer. És egy kielefavaláló zene. What time is love?

a KLF. Természetesen végigjátszom én is a muzsikákat. Köszönöm, hogy itt voltatok. Jó étvágyat!

És még Putyán Lajos írja nekünk. Köszi a szuper két órát, tovább szép estét, és jó pihenés, Bazsi. Köszönöm, Lajos. És neked is. Várlak legközelebb is. Szia, jó ét, és akkor what time is love?

István köszöni. Szia István. És Kovács Lajos is. Szép volt, Bazi. Hűhajó. Folytasd tovább. Köszönöm szépen. És akkor kijelef. What time is love?

Thank you. Csak hogy a repertoáromat befejezzem, egy muzsika még hátra maradt. Nem szabadultak olyan könnyen. Egy Tiesto muzsika! Sziasztok!

Hát akkor hello, hello, szép jó estét kívánok mindenkinek! Október 14. Gyönyörű szerdai nap a hét közepe. Ez itt a Super DJ Rádió, én pedig Kőszegi Gabi vagyok. Az a helyzet, skacok, hogy nem tudok aludni. Hazaértem a melóból, megkajáltam. Aztán gondoltam, egy kicsit beugrok.

És mivel elmúlt most már 10 óra, egész pontosan 10 perccel, ez azt jelenti, hogy az éjjeli baglyok megkezdik a hétközi húhogást. Tudjátok, nem a hétvégi, hanem a hétközi. Milyen fura kimondani is. Természetesen a Viber számunk él. Aktív. Nem emel díjas. Ami azt jelenti, hogy 36, 70, 45, 95, 9, 95. This is the magic number. Van kedvetek, akkor pöttyögjetek. Beszéljünk a hüvely gombáról. Viccet félretéve, így a hét közepén szeretnék mindenkit meginvitálni egy jó kis időutazásra. Természetesen a 2000-es évekbe. Vissza a 2000-es évekbe. Vissza a jövőbe. Mauro Picotto és a Komodo. És ígérem, hogy még lesznek ehhez hasonló finomságok.

Örömmel látom itt a Viberen, hogy az éjszakai baglyok a hét közepén is huhognak. Kérem szépen, nem kell ez hétvége legyen. Itt a Superen a hét közepén is tudunk bulit csinálni.

Ahogy szoktam mondani, hamarosan nyílik a Bagoly napló. Megnézzük, kik azok a huhogók, akik itt vannak velünk. Nem pedig a Mónika Show-t nézik.

Szóval itt az idő. Az első megálló nem más, mint Erdély, Erdő-Szentgyörgy. Felveszik a drága is a családot is, a istiéket. Ide a Bagoly Expressnek az első osztályára. Hiszen Isti azt írja, csodás estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi. Az is a család jelen és örül neked, hogy újra itt vagy. És hozott nekünk a szuper meglepit. Úgyhogy a Bagoly Expressze fel. Szuper, hogy itt vagy. És hogy újra hallhatunk.

Körülbelül látom, hogy Isti annyit ír nekem. Nagyon jó kezdés, igazi lélek, frissítő zenék. Kedves Istikém, ez a cél. Ez a olyan szerdesti bemelegítő. A hétvégére való hangolódás. Csak azért, hogy benne legyen a bugi a lábunkba, na meg az egész testünkbe. Olyan igazi zumbás.

kedves bagyok, zenei színpadom már a Cosmic Gate. Elosztam nektek a Firewired, egy igazi klasszik, Just from the 2000. Közben nézzük a második dobogóst, aki nem volt más, mint Csörgő Zsolt Zsolca, aki még mindig velem huhog, egy huhu Gabival. Szevasz Zsolca, huhu.

harmadik dobogóson pedig nem más, mint Oroszlány. Oroszlány Cityből Gedeon néni egyenesen. A férfi meg a női hajak megszokló. Szia Gedeon néni, hatalmas ölelés. Gedeon néni azt írja, üdv, nem írtad, de fülelek. Kedves Szilvikém, meglepetés ereje. Örülök, hogy itt vagy.

mivel ez a Nightlife. Megkezdjük azt az igazi trendes világ hangzást. Welcome to the trance.

Szerintem ezek azok az ideális zenék, főleg így szerda este. A hét közepére egy kis levezető. Ezek azok az igazi feszültségoldó zenék. Amikor az ember hátradől. Elkap egy pohár teját. Behunyja a szemét. És hagyja, hogy vigye a zene.

egy újabb éjszakai bagoly innen a Viberről. Üdvözölném tengeren túli barátunkat és Frityonkat. Over the sea, over the pocsolya. Hello, Frityo! Welcome to the Night Express. Frityo után pedig köszönteném Refi Jánosunkat, alias Janinkat, aki annyit ír nekem, hú-hú! Hát hú-hú, Janikám! Örülök, hogy itt vagy az éjszakai csapatban! Hatalmas pacsi neked!

Köszönteném Putyer Lajosunkat is. Szép estét, Gábor, már csak egy állóhely volt, jó lesz az is. Szia, Lajosom! Tudod, a Night Express még a peronon is jól szól. Örülök, hogy itt vagy.

és kedves bagyok, Seven Mispét a Viberen. Legújabb csapattagunk, Bazsi is írt nekem. Mégpedig az, hogy szia, jó műsort. Köszi Bazsikám,

Viberre pedig írt nekem egyenesen Gedeon néni, aki nap mint nap szoftolból van. Látta Szilvikém, ez az a bizonyos Vinyl Break Effect. Be akartam neked mutatni. Figyelj, így hangzik. Lalalalalam. Szóval viccet félretélve, Szilvi azt írja nekem, örülök, hogy nagyon, hogy jöttél. És igen, Szilvikém, adás után majd kereslek.

megkezdődik egy újabb éjszakai Bagyot, aki nem más, mint Győri Zolink. Szép estét, jó munkát kívánok! Akik meg pihennek így szerde este, azoknak pedig jó pihenést! Szerve Zolikám, örülök, hogy itt vagy! Köszönjük a jó kívánságokat így a többi Bagoly nevében is!

és kedves baglyok, maradék hátra időben. Igazi lélek simogató zenék, ahogy is a Isti írja. Ez igen, uram, ez már az, ami kell a testnek és a léleknek. Kedves Istikém, köszönöm!

ezek azok a zenék, amikre annó imádtam éjjel vezetni, amikor mentem a buliba, vagy esetleg buli után. Amikor a mély nyomó masszírozta a hátamat, ingyen masszázs, amolyan masszázsszék. Egyébként ez egy kedvenc, egy örök kedvenc Black & John-tól. After Love.

amint látom, Csörgő Zsolt Zsolca is éjjel is benyomja. Második hetem éjjeles. 8-ra jöttünk, hogy 2 órával többet alhassak holnap. Hajrá, Zsolca!

Hát kedves jeli bagyok, mindenkinek szeretném megköszönni az elmúlt másfél óra megtisztelő füleit. Mikrofon és a lejátszám mögött szerény nyomogam, Kőszegi Gabit hallottátok. Így szerda este, szerda éjjel. És remélem mindenki sikerült egy kicsit ellazítani ezekkel a dallamokkal. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok nektek, sziasztok!

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: Forevermore.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Listen! Do it with me!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Nyolcvanas évektől napja.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Van más?